Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A mai menü következő 55 percére a Zenebona Rádió magyar nyelvű szórakoztató zenés műsorát tálalom önöknek. Ahogy mindig, ma is Kozma Grimm Mária a főszakács. Én köszöntöm önöket nagy szeretettel. Köszönöm, hogy ma is helyet foglalnak az asztalomnál, és a zenei finomságok között válogatva velem töltik ezt a szűk egy órát. A naptár május 9-ét mutatja, itt az észak-amerikai kontinensen már javában készülődnek a holnapi anyák napjára, de a nagyvízen túl, tehát az óceán túlsó oldalán ma ünneplik Oroszországban és több szovjet utódállamban a győzelem napját, mely a II. Világháború európai befejezésének dátuma, írják a lexikonok. És bizony, ma van Európa napja is, amelyet 1985 óta tartanak. 1950-ben ezen a napon tette meg Robert Schuman azt a bizonyos javaslatot, amelyből később az Európai Unió elődje a szén és acél közösség született. Emlékeznek még rá? Na, de ez már politika, hagyjuk is, mert abból mostanában épp elég jutott mindenkinek. A mai nap azonban azoknak is kedvez, akik a régi jó magyar hagyomány, a névnapozást még nem felejtették el, ők is ünnepelhetnek. Ma köszöntjük Gergely, Karolla, Karolina, Kristóf, György, Katalin, Sarolta és Györe, és bizony Hófehérkét is, nem tréfálok, ezt a keresztnevet 1990-ben hivatalosan is felvették a névtárba a Grimm fivérek meséje nyomán. Nem túl gyakori, de akik viselik, évente háromszor is ünnepelhetnek május 9-én, augusztus 5-én és december 16-án, tehát akkor van a Hófehérke névnapja. Holnap lesz Ármin, Pálma, Antonia, Armand, Armanda, Mira és Csörsz nevűek. Ezeket a nevű embereket lehet majd holnap köszönteni. A Csörsz névvel életemben nem találkoztam, így